Mi történik? Azt látjuk hirtelen, hogy a hold korongja, a nap lángoló gömbjét behorpasztja, és a horpadás, a sötét árnyék egyre nő és nő. És ahogy egyre jobban eltakarja, a napból lassan már csak egy keskeny sarló marad. Egy vakító sarló. És a következő percben, mondjuk, hogy déli egy órakor, egyszeriben drámai fordulat áll be. E pillanatban a levegő váratlanul lehűl. Érzik már? Az ég beborul, egészen besötétedik. Felvonyítanak a kutyák, meglapul a nyúl, fut a szarvascsorda, fut, riadtan menekül, és ebbe a félelmetes és felfoghatatlan alkonyatban még a madarak is, megzavarodnak, és a fészkükre szállnak riadtan. És akkor néma csend. Minden élőlény elnémul. Vajon megindulnak a hegyek? Ránk dől a mennyboltozat. Beomlik a föld. Nem tudjuk, mi lesz. Nem tudjuk, mi lesz, mert beállt a teljes napfogyatkozás.

De nincs oka félelemre, még nincs vége. Mert a nap izzó gömbjének túloldalán lassan kiúszik a hold. És a nap most újból felragyog. És a földre lassan visszatér a fény. És áradni kezd újból a meleg. És mindenkit megindultság fog el, hogy felszabadul a sötétség súlya alól.

0: és a Stengelvel gyerekek lőporról beszéltek. És baktattam. És a Stengelvel gyerekek lőporról beszéltek. A Stengelvel gyerekek lőporról beszéltek. Hiába a kis tóc ott volt a mérőben. Baktattam. Stengelvel gyerekek lőporról beszéltek.
1: Egy üveg bor.
0: A lőpor nem puskapor. Lőporról beszéltek.
2: Aztán meg ne ártsanál.
0: Nem puskapor, lőpor. Baktattam. A lőpor nem puskapor. Az lőpor. Az nem puskapor. Megölelt. A pincérlányok ugrottak, mint a szöcskék. Kenyertet ittak.
3: Tudom, hogy nem kéne többet innom, mert a fejem leszáll.
0: És én baktatok.
3: Maga meg olyan kedvesen kínálja.
4: Még hogy a fejedbe száll, picsa részeg vagy.
0: Baktatás közben az ember mindent megtud.
4: Na tess ma neki, bazd meg, nem látod, hogy hogy néz ki?
0: Pontosan tudom, hogy miért. Perceken belül baktattam. A kistot, a Stegervát, és Irimiás megölelt. És a lányok ugrottak, mint a szöcskék. És kért egy rundot, kevertet ittak. És nekem mindent elmondott, és én meg baktatok, de a baktatás és a baktatás között óriási különbség van. Pontosan tudom, amikor megláttam az elágazás nevüket, miért, hogy, merre, miért és hogyan. Baktatok. A lőpor, a hóhalmentes, a Stengelvár, a kistót, az egész utca erről beszélt, hogy a Stengelvár gyerekek lőport rejtegetnek. Miért tették ezt? És miért jönnek a Petrináik a terep felé? Miért? Tudom, hogy miért jönnek. Mert megvilágosodott.
5: Jaj, kibírhatatlan ez a hőség, csináljon már valamit.
0: Tudom,
5: János.
0: Hogy miért jön.
2: Mert levezek, nem
0: megvilágosodott. Az útelágazásra jön. Pontosan tudom, hogy miért. Miért jönnek, és miért jönnek, és miért jönnek.

0: Eljött a pálinkám. Add egy üveggel.
1: Hagyd neki. Miért nem a városba ment?
0: Mert elfújta a szél.
1: Hogy fújta volna el?
0: Mert tönkre ment.
1: De hogy ment volna tönkre?
0: Mert minden tönkre ment. Minden leajasodott. De mondhatom magának azt is, hogy mindent tönkre tettek. És mindent leajasítottak. Mert itt nem valami isteni tényleg forog fenn az úgynevezett ártatlan emberi segédlettel. Éppen, hogy pont fordított a dolog. Az embernek a saját ítéletéről van szó. Mégpedig a saját ítéletéről. És pedig saját maga felett. Amiben persze a Jóisten rendesen benne van. Hogy azt nem mondjam, közreműködik. És amiben közreműködik... Nos hát, a legordinárabb teremtés, amit maga csak el tud képzelni.

te ne vádolj engem ilyesmivel, nem vagyok ilyen ember. Én tényleg meg fogom adni a pénzedet, hidd el nekem, mindent meg fogok tenni azért, hogy megadjam. Hát most hogy nem tudok nekem, most mit van a lelkemet tegyem ki, hogy higgyél nekem? Nem tudok garanciát adni rá, mert... Na de most úgy alakult, hogy talán másképpen alakul az életem, és akkor... Na de hidd el nekem, hogy meg fogom adni, a jó Isten áldjon meg, hát nem tudok mit mondani. Hát de nincs ennyi pénzem most, hogy megadjam neked, de meg fogom adni. Hát... Mert azt hittem, azt gondoltam akkor, amikor kölcsönkértem, tehát rövid időn belül meg fog változni a helyzetem. Tehát, hogy... Én abba hittem, de ne haragudj. Akkor, amikor kölcsönkértem, tulajdonképpen úgy éreztem, hogy van rá fedezetem. Elvileg nem volt, gyakorlatilag úgy éreztem, hogy van rá fedezet. Meg fogom adni, hidd el nekem, nem tudok mit... De nem tudok mit csinálni. De ne, ezt ne csináld, nagyon kérlek. Könyörgöm, ezt ne csináld. Ne, nagyon kellemetlen helyzetbe hoznál, ezt ne csináld. Meg fogom adni a pénzt, hidd el nekem. Mondj egy határidőt.

De tudják, barátaim, ahogy most visszagondolok arra, hogy maguk egymás hegyén hátán, ájuldozva, verejtékezve, hevertek a székeken és asztalokon, csorgó nyállal, lerongyolodva. Bevallom, összeszorul a szívem, és képtelen vagyok ítélkedni maguk fölött, mert én ezt már soha többé nem fogom tudni elfelejteni. Szuszogásukból, horkolásukból, nyögéseikből meghallottam a parancsoló segélykiáltást, melyre nekem kell megfelelnem. Ismerjük egymást jól. Tudják jól, hogy évtizedek óta járok nyitott szemmel a világban, és keserűen tapasztalom, hogy az ámítás és a hazug szavak vastag leple mögött semmi sem változott. A nyomorúság marad.